Köszönöm, hogy én vagyok. Kinyomom, bocsi, csak... Bocsi, csak... Keres a behajtó, a rendőrség meg a hiteles, de ezért vagyok geci sikeres, mert mindenki keres, vagy hogy van? Nem tudom, de annyira leszarom, torony magas a szarom, irítkednek az egybe, torony ma! Hát ezt most jól kifejeztem, de jól kifejellek, és ott befejeztem, te csicska! Követek, mint írod, bicske, de úgy beszartok, mint százlábú a Balázs kézbe, ja! Kérdezi az interjúrs, hogy Geri, sok véleményt, hogy a